0: DJ Ghost, Base FM, Party Mix.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 Base FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakobtatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénze meg sikerem meg annyi.

0: asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén a Pogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, hogy gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment meg ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te nézz.

Kattanj ránk! 96.4 Bass FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Pesten kívül is. bassfm.hu. Mike, yeah.

0: megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bézz FM. Hírek.
1: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés, új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik

0: nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót, a fogyasztóvédelmi hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A KOBAK névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
1: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
0: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

bizfm.hu. Csokiban a kitkat, megmutatom mit kap. Velem együtt izzad, megy az idő, tiktak, pikpak. Elintézem, amit kell, nekem fiaszta az élet.

0: Kattanj rá! Kattanj rá! 96.4 Bass FM. Rap, Hip Hop, R&B. Pesten kívül is bassfm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságot.

0: Hip-Hop R&B Éjjel-nappal 96.4 Base FM.
1: Babászik.

0: Magyarországot. Ez a 96.4 Peace FM. Rap, Hip-Hop, R&B. Peace.
1: Jó, a tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bizz FM. Hírek.
1: Újra összeül a parlament, uniós átlag fölött a gáztárolóink töltöttsége. Ismét tűz volt a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd

0: négyzetköbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középértéket. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
1: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
0: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12

96 Ibiza FM, Rap, Hip Hop, R&B, mindenkinek a legszuperebb péntek reggelt. A mikrofonnál RP, csapjunk bele a 4 órába, jön Jude Law, ha meghalok, kezdünk.

FM, rap, hip-hop, R&B, online is elérhetőek vagyunk bárhonnan és bármikor, ahogy a kedvetek tartja, basefm.hu, mondjuk nem a reggeli műsor, de az adás mindenféleképpen. A Hugi nagyon-nagyon behúzta a dolgot, háromszoros platinát nyomott eddig ezzel a dallal, 2024-ben engedte szabadjára a Szélben, rengeteg jelöléssel bír, rengeteg fellépést is tudhat maga mögött, valami van Memphisben, amitől ilyen jó zenészek születnek ott. Érkezik Glorilla, yeah.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Az öreg Ábel a rengetegben ki tudja választani azt, hogy kivel kell jó dalokat csinálni. Ugye ez az igazi neve alapvetően The Weeknd-nek, és ő pontosan tudja, hogy Madonna a dal elkészülésekor 62 évesen is Madonna, és sokan felkapják rá a fejüket. Kiegészülve Playboy Carlival összerakta 2021-ben egy igazslágert, amely azóta is hasít. Jön nálunk a Popular. Már is mutatom, hogy miről van szó. Faking on the knees to be popular. That's a dream to be popular. Kill anyone to be popular. Sell a soul to be popular.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Gondolt a vendéglőkben a higiéniával, egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés. Új néven fut a Kobak, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A Kobak névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínelés után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
3: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából, most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
2: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

Parádés péntek reggelt és szuper reggelt, kellemes ébredezést. A mikrofonnál Erpi, egy jó hazaival megyünk tovább. Érkezik BSV Nagybogi kombinációja, Always Be Mine, itt a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Parádés péntek reggelt és biztonságos haladást a hétköznap utolsó napján. Árpi vagyok, már is mondom az infókat. Kőbányára látogatunk a 10. kerületben, a Tavas utcában, ahol is útszűkületre kell készülnötök. Ez közel esik Újhegyhez. Ha itt van dolgotok, ez az info hasznos. Jön Ryan Castro, K-Po Gangsta 3-asa és a La Via. Itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Azt nem lehet mondani, hogy Burna bácsi nem kezdte erősen a bemutatkozást a 2023-as albumával. A World Digital Song eladásokban a Billboard listán a 7. helyet ért el, a UK Afrobeatsben az 1. helyet kaparintotta meg, és saját hazájában, Nigériában 4-szeres platináig jutott, az Egyesült Államokban így is besöpört egy aranyat, ami hamarosan platinává érik. Érkezik nálunk Burna Boy és a City Boys. Azonnal mutatom, hogy melyik finomságról van szó.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
3: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
4: Anya, megint fáj a hasam.
5: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
6: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
7: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turné.

0: 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bézze FM. Hírek.
2: Újra összeül a parlament, uniós átlag fölött a gáztárolóink töltöttsége. Ismét tűz volt a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középért. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen a tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gondel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
3: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában részben, a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
2: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen rap hip-hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Base FM.
4: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna act me, you understand?

0: Pénzközlekedés.
1: Mindenkinek szuper pénteket, Árpi vagyok. Érkeztem a mai közlekedési infókkal is. Budára látogatunk, ahol sávlezárás nehezíti a haladást a harmadik kerületben, a Folyondár utcában, amely közelesik a Mátyás-hegyi úthoz. Ez az info mindenképpen hasznos. Jön Glorilla, Megan Thee Stallion 2-s, a két vagány csinos csaj, és pörög tőlük a Wannabe, itt a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a bornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok a passzavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed. De

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Ugyanaz a dallam a tavaszi széllel, kanabi levéllel töltve pipám, a baba éjfeketében, Amazon édenkertben, de bűnbe borult a világ. Érkezik 2025. augusztus 4-én megjelent dal, amely tulajdonképpen felrobbantotta a nyarat, azóta is kitart a lendület, jóval 26 millió felett nézitek, és nagyon-nagyon szeretitek. Több olyan komment is van a videó alatt, hogy ahány lájkot kap, annyiszor hallgatom meg, és a többi. Szóval érkezik egy bomba, a Dash Young Fly, Oh Mama, füleket hegyezni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Élénkül a koronavírus. Megbüntették a MÁV-ot, térgondnokot kap a Margit-sziget. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A Békés Csabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Ívkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blahalujza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára. A Magyar Rák Ellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rák Ellenes Liga elnöke.
3: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a Zöld Szabadság hídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról.
2: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 BSFM.

fiatalokat, aztán különösen a rádióban, akik nagyon jól tudnak zenélni, mozogni, úgyhogy nincs ez másképp a következő előadóval. Őt úgy hívják, hogy Shenseea, és rengeteg sláger mellett olyanokat tud tető alá hozni, amivel tudunk bólogatni. What's up? Itt a kedvenc rádiótokban.

0: nehéz közlekedés.
1: Pompás péntek reggelt mindenkinek, Árpi vagyok, érkeztem a közlekedési infókkal. Budára látogatunk a 12. kerületbe, ahol is útszükletre kell készülnötök a Városmajor utcában, a Csaba utca utáni szakaszon, hogyha erre közlekedtek, akkor mindenféleképpen körültekintően haladjatok. Érkezik nálunk Azária, és jön tőle az Okari, itt a kedvenc rádiótokban péntek reggel is.
0: Dugó, baleset, 0620-964-99-99.
2: Más az anyuk a tévé.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem látod a gördeszkámat?
2: Én a lavort keresem.
1: A fotel is eltűnt.
2: És a bicikli kormányom?
3: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
2: Mégis mihez?
3: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
4: Megvan már az őszi szetted? Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel. Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Ha családi program van, akkor mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Bőröndök, babakocsi, hűtőtáska, még egy táska, és jó lenne, ha mi heten is beférnénk. A családi kirakós megoldása a Volkswagen Tyron. Az SUV, amelyben elegendő tér van mindennek és mindenkinek, már 12 790 000 forinttól elérhető. További részletekről érdeklődjön márka kereskedésünkben.
6: Volkswagen.
7: Spirit Auto Ferihegy. Budapest, Üllői út 822.
8: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
9: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
10: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb Tour

0: láthatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Strandbüféket ellenőriztek a fogyasztóvédők. Egyszerűbb lesz a Viszmajor bejelentés. Új néven fut a NAV online felülete. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A fogyasztóvédelmi hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A KOBAK névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltató.

0: áramáztatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínen és után emelték le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
1: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
0: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, helyett a legszuperebb nap a péntek. A mikrofonnál Erpi, jön az öt hazai cowboy. Malmás srácok, Bruno és Spak, Manuel ötöse, és a Vissza vérem, van itt sapka, lövöldözés, libben a szoknya meg minden, mi szemszájnak ingere, felkészülni, start!

96-i Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. 35 guriga fölött a következő sikeres hazai hármas dala. 23. június 30-án droppolt, azóta rengeteg fellépésen és koncerten adták elő nagy sikerrel, mondjuk a hangzása is igen csak frankó. Dashről, K. Kevinről és Young Flyról van szó, és érkezik az egyik nagy sikeri daluk, a Rollin, itt a kedvenc

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik egy jó kis amerikai posse track, a főkolompos Future. A zene mellett azért a családra is fordít figyelmet és nagy fókuszt, ugyanis 7 gyermeke van. Egyébként 83. november 20-án született, és újra-újra kezdi megtalálni önmagát, illetőleg a slágereket. Érkezik Future Metro Boomin Travis Scott Playboy Cardi 4-ese, és a nagy sikerű Type Shit. Itt a kedvenc rádiótok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Ismét tárgyalnak a honatyák, kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége. 80 hektár leégett a Hortobágyon, a mikrofonnál Gál Ildikó. Kétnapos ülést tart jövő héten az országgyűlés. A képviselők egyebek mellett a szakképzésről, az elmúlt rendszer titkos szolgálati tevékenységének feltárásáról, az igazságügyi törvények módosításáról, valamint az alkotmánybíróság működését érintő változásokról is döntenek. A zárószavazások után titkos voksoláson választják meg az alkotmánybíróság új tagjait. Kedvező szinten a gáztárolóink töltöttsége, a mennyiség Magyarországon meghaladja a 70%-ot, szemben a 67%-os uniós átlaggal. A csaknem 4,5 milliárd köbméternyi készlet pedig az ország ellátását 88, a családok szükségleteit pedig 188 téli napon át fedezhetné, közölte a Gazdasági és Energetikai Minisztérium. A fogyasztás arányos töltöttség szintén 50% fölött van, jóval meghaladva a 21%-os európai középértékét. Eloltották a tüzet a Hortobágyi Nemzeti Parkban egyek külterületén. A kedden kigyulladt nádas, cserj és bokros, bozótos területen. A tűzoltók másnap reggel is folytatták a munkát, ám a vihar ismét felszította a lángokat. Mostanra a beavatkozás sikeres volt. A jelenlegi becslések szerint csaknem 80 hektár égett le. Több pénz jut az alap- és innovatív kutatásokra itthon. Az erre szánt forrást megduplázza a kormány. Horváth Péter államtitkár egy szegedi konferencián azt mondta, a Nemzeti Kutatási Innovációs Hivatal jelenleg 103 milliárd forintos alapját 3 év alatt 225 milliárd forintra emelik. Történelmi pillanatok Budapesten, a hétvégi atlétikai világdöntőn. Armand Duplantis versenyezni és koncertezni is fog. A svédek kétszeres olimpiai bajnok rúdugrója írta a verseny himnuszát, amelyet elő is ad a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban. Számolt be mindenről Gundel Takács Gábor, az esemény nagykövete.
2: Ez egy mérföldkő lesz az atlétikában, részben a nézői élményben. Igyekeznek ezeket a sportolókat egy picit jobban bevonni az egészbe, és egy kicsit megmutatni a másik arcukat. Ennek a része az, hogy a Duplantis, aki eleve foglalkozik zenéléssel, most ő írta ennek a versenynek a himnuszát.
1: Megérkezett már az ősz, erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat. Mindössze 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Erős marad a légmozgás. Vasárnap sok napsütésre van kilátás, de keleten lehetnek átmenetileg felhősebb időszakok is, viszont esernyőre nem lesz szükség. Hűvös reggelre ébredhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Mostanában a Németországban élő német előadók is igencsak aktívak, ha már német vonal, érkezik egy hazai képviselője, aki ezt a hangzást szereti, és be is ülteti a dalaiba. Érkezik nálunk az ifjú Belano és a Starboy, itt a Bass FM-en.
1: A tesóm kérdezi, hogy hova mész? Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Pénzközlekedés.
1: Szuper reggelt mindenkinek, és balesetmentes közlekedést a kilométerek során. Már is mondom mellé az infókat. Budára látogatunk a 11. kerületbe, ahol is sávlezárás nehezíti a haladást a Kánai úton, a Balatoni út közelében. Úgyhogy, ha itt van dolgotok, ez az info mindenképpen jól jön. Jön Bájelex és a Slep közöse, és pörög tőlük az IQOS. Pénteken is a kedvenc rádiótokban.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99. Oh, yeah.

vagy rám, ha bántani foglak. De szeretni nem tudok, igazán emlékszem, neked is mondtam. De tudod, hogy tetszel, gyere újra egy szexel. Meleg a jacuzzi, forró a tested is, ami kell, vedd el.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop
1: R&B. Lehet mondani, hogy Doja Cat a következő dallal igencsak beérezte a közönséget. Tulajdonképpen 3 év alatt 410 millió feletti megtekintés produkál, és ez folyamatosan növekszik. 23. augusztus 4-én droppolt, az egyik legnépszerűbb dalává avanzsált a következő alkotási a Doja Cat, és a Paint the Town Red, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza

0: Nyerheted Árkád ajándékkártyán 200 ezer forintig. Részletek az arkadbudapest.hu-n.
1: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
3: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
4: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
5: Reklámot hallottak. 96.4 Bézz FM. Hírek.
6: Erősödik a koronavírus. Megbírságolták a MÁV-ot. Térgondnok érkezik a Margit-szigetre. Üdvözlöm Önöket, Gál Ildikó vagyok. Támad a koronavírus. A Népegészségügyi Központ szerint a fertőzés számok szorványos emelkedése várható, ugyanis országos szinten enyhén nőtt az elmúlt héten a kórokozó örökítő anyagának koncentrációja a szennyvízben. Több milliót kell fizetni a vasúttársaságnak. A munkavédelmi hatóság 54 millió forintra büntette a MÁV személyszállítási ZRT-t. A békéscsabai járműbiztosítási telephelyen több dolgozó súlyos és közvetlen veszélyeztetése miatt szabták ki a bírságot. A helyszínen panaszbejelentés és hepatitis vírus megbetegedés gyanújának kivizsgálásakor állapították meg a szabálytalanságot. Madár miatt volt zárlat a déli pályaudvaron. Ívkisülés történt a felső vezeték és egy mozdony teteje között. A kocsi felső része megolvadt, és egy körülbelül 25 mm-es lyuk keletkezett rajta. Ez amiatt is veszélyes, mert a vezeték 2 méteres körzetében akár közvetlen érintés nélkül halálos áramütést okozhat. A Margit szigeten is lesz térgondnok. Szeptembertől működik majd a szolgálat. Eddig Budapest 8 fontos közterületét érinti az intézkedés, így például a Boráros teret, a Blahalújza teret vagy a Deák teret. A térgondnokok figyelnek, ha valami elromlik, segítenek, ha valaki rosszul van, azonnal jelzik a problémákat és ügyelnek a tisztaságra is. Kerékpáros felvonulással hívják fel a figyelmet a limfómára. A Magyar Rákellenes Liga szeptember 15-én rendezi meg programját, amelynek célja, hogy minél többen megismerjék a betegség tüneteit és időben felismerjék a figyelmeztető jeleket. A felvonulásra már lehet regisztrálni, mondta rádiónknak Rozványi Balázs, a Magyar Rákellenes Liga elnöke.
7: A Szent László kórháztól indulunk, és az Országos Onkológiai Intézetig kerekezünk, zöld pólókba öltözve, és a zöld Szabadsághídon keresztül, aminek azért van jelentősége, mert a zöld az a limfóma színe. Nyilván nagyon örülünk, hogyha olyanok vesznek részt, akik akár limfómás betegek voltak, vagy éppen most kezelés alatt állnak, szoktak olyan résztvevőink lenni, akik csak a szimpátiájukat szeretnék kifejezni. Itt nem versenyről van szó, hanem egy kerékpáros felvonulásról.
6: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő, erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

rap, hip-hop, R&B, pompázatos péntek reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Erpi. Megyünk tovább, ismételten visszakanyarodunk a hazai vonalra, és tavaszi-nyári dallal érkezem, jön Dash és a Winnie Pooh itt a kedvenc rádiótokban.

99-ben első megjelent lemez, egyébként platina lemez minősítést ért el itthon, ami azért nagy szám. 2014-ben ősült meg, és az első rap csapat, ami a nevéhez kapcsolódik, az a Hemapopu, melyet Kovács Péter barátjával alapította meg. Azóta azért sok víz lefolyt a Dunán, viszont ez a hangzás és ez a tartalom mai napig aktuális. Érkezik Szabó Szman.

0: Rap, hip hop.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

Egyszer véget ér, de ma nem fog még. Kiélvezem ezt, mielőtt elkopnék. Szereztem barátokat, meg sok lét. A városban már mindenki megvolt rég. Megyünk tovább, érkezik 2022-ből az ifjú Tídeni egyik alkotása, ami hát egészen jól sikerült parádé, és 18 millió fölötti nézettséggel bír eddig. Jön tehát a wow, itt a 96.4 Bass FM-en. Húzzuk fel a volumot, aztán dübörögjünk együtt.

főtett, háromszoros platinát ért el csak az Egyesült Államokban, minden combos csárton első helyen landolt, és azóta is cool dal lett, 2002-ben Grammy-t kapott, érkezik a No Doubt-ból ismert Gwen Stefani, illetőleg a penge nyelvű Eve, és az ő közösük a Let Me Blow Your Mind. Én már ezzel a kiváló dallal búcsúzom, hétvégén is várok mindenki tengermény szeretettel, reggel 6 és 10 között, ha nem akkor hétfőn, ha nem találkoznánk, kellemes pihenést, jó hétvégét, a mikrofonnál Árpival.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Ha megnézitek a következő dalhoz forgatott videóklipet, egyszerűen szerintem mindig magával ragad az a vibe, amit ez a videóklip sugároz, a hangzással kiegészülve, kéz a kézben pedig egy tökéletes formát alkot, úgyhogy gyakorlatilag a fülnek is jó, na meg persze a szemnek is. Érkezik Dash Young Fly közöse, és jön tőlük az Oh Mama, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Biz FM-en.
0: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
6: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
7: Megvan már az őszi szetted?
8: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az Árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
7: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
8: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
9: Kiságy, babakocsi, babaszoba?
10: Minden kész.
9: És a szülészet? Azt már kiválasztottad?
10: Olyan helyet szeretnék, ahol a kisbabámmal a legnagyobb biztonságban vagyunk.
9: A Triton Life szülészetén emelt szintű koraszülött és újszülött intenzív háttér áll rendelkezésre. Biztonság már az első pillanattól. Triton Life, ahol a család születik.
11: ASAP Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
12: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4 Biz FM. Hírek.
13: Gond volt nyáron a vendéglőkkel, egyszerűbbé válik a Viszmajor bejelentés. Új nevet kapott a NAV felülete, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Minden hatodik nyári ellenőrzésen találtak kifogásolni valót. A Fogyasztóvédelmi Hatóság 500 fagylaltozót, 300 strandbüfét, valamint több száz turisztikailag is jelentős vendéglátóhelyet és fesztiválon működő egységet vett gorcső alá. Az akció során 2 tonna élelmiszert vontak ki a forgalomból, és több mint 37 millió forint bírságot szabtak ki. A leggyakoribb hiányosság a nem megfelelő higiénia volt, de gondot okozott az allergénekről szóló tájékoztatás és az élelmiszerek nyomon követhetősége is. Egyszerűsödik az elháríthatatlan külső ok miatti, azaz a Viszmajor bejelentés. Az Agrártárca közlése szerint bevezetik az automatikus Viszmajort is. Könnyítés, hogy az asszályt Viszmajor eseményként ismerik el, így nem kell igazolást csatolni a szárazságról, az eljárások egyszerűbbek és gyorsabbak. Hangsúlyozták ugyanakkor, hogy az intézkedés nem ad általános felmentést minden kötelezettség alól. Máshogy hívják a NAV külső online bejelentő és adatszolgáltató rendszerét. A KOBAK névre keresztelt fejlesztés ezentúl pénztárgép portálként érhető el. A felületen az online és e-pénztárgépekhez kapcsolódó ügyek intézhetők, és kézzel is teljesíthető a szeptember 1-én elindult nyugta adatszolgáltatás. Meghalt a motoros, akire fa dőlt Kiskunfélegyháza határában. A 16 éves fiatalról a helyszínen és után emelt

0: vették le a fát. Olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy az újraélesztési kísérlet ellenére a helyszínen életét vesztette. Egyre népszerűbb a mozgás receptre program. Ebben a házi orvosok fizikai aktivitást is javasolhatnak a betegeknek. A személyre szabott mozgás program például sétát vagy úszást is előírhat, és elsősorban a krónikus betegségek megelőzését, illetve kezelését segítheti. Az eddigi tapasztalatokról Babai Lászlót, a Magyar Életmód Orvostani Társaság elnökét kérdeztük.
1: A fizikai aktivitással jelentős egészségnyereségeket lehet biztosítani. Kiléptünk az önkormányzatoknak a világából. Most már közvetlenül orvosokkal, illetve mozgáshelyszínekkel is együttműködünk, illetve az ő csatlakozásukat is elfogadjuk, haladunk velük előre.
0: Erősen felhős, borult időnk van. Késő délutánig kiadós mennyiségű eső hullhat, 18 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap a Dunántúlon süthet ki, hosszabb időszakokra a nap, máshol még gyakran lesz szürke az égbolt. Északon és északkeleten érkezhetnek záporok, majd napközben a legtöbb helyen kitisztul az idő. Erős marad a légmozgás. Kora reggelre 8 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, majd délután 18-24 fokot mutathatnak a hőmérők.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM 96.4 Beast FM.
1: A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, Jakob tatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is úgy tudja, mi lehet a fejem, bár minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi, de

0: hangon elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levittem megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

96.4 Bész FM, Rap Hip-Hop R&B, Post Malone ebben a dalban, hozza a jobban vagyok, csak ne kérdezz meg, hogy hogyan életérzést, és valljuk be, hogy ennél őszintébb szakítós himnusz nem is lehetne már itt a Bészen, ez a Beton Áll.

96.4 Bills FM, Rappi Pepe R&B. A nagyra vágyásnak azért vannak pozitív vetületei is, például, hogy valaki véghez viszi azt, amit szeretne. Drake pedig itt egyáltalán nem éri be a kevesebbe, hanem neki az egész kell.

0: FM 96.4 Base FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: 96.4 Bass FM, Refivel PRMB, a legideálisabb környezet itt a legkirályabb Bass zenék között. Itt várjátok a következő órában is, én Faragó Janka vagyok. Dobjatok ránk Viberen egy üzit, hogy arra mi a helyzet. 0620 96 4 99 99, és online is tudtok minket hallgatni. Ugyanúgy a Jacket dala megy rá, ami az Agora Hills.
1: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Új szezon, új kedvencek. Itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok. Szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
2: Majd elmúlik.
3: Ezt mondtad múlt héten is.
2: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
3: És ha rosszabb lesz? Ne várja meg. A Triton Life szakrendeléseink gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első. SF Rocky, a Don't Be Dumb Tour

0: igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadsz, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

96.4 Bills FM, rap, hip-hop, R&B. Van, amit az ember egyszerűen kinő, és van, amit egyszerűen csak kinőnek körülötte. A helyek változnak, az emberek cserélődnek, mi pedig néha csak ott állunk, és próbáljuk eldönteni, hogy ez most fejlődés, vagy simán az élet újabb frissítése, amit amúgy senki nem kért. Erről szól Pifudala, a változnak a helyek itt a 96.4 Bills FM-en.

0: 96.4 Bass FM, Rap Hip Hop, R&B, Pifuval és Marics Petivel dobjuk a...
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
4: Ritmust váltunk! Felpörgünk! Életmód, talk show, zene, közélet! Még több izgalom, még több sport! Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: SF Rocky. A Don't Be Dumb turné

0: Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ladies and gentlemen!

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, jó, rossz, meg a Kártel. Mondjuk itt nem kell sokat gondolkodni, hogy melyik kategória melyik. Gangsta Zoli és a Kártel ezzel a címmel. Nagyjából azt üzeni, hogy az élet nem mindig Disney mese. Néha kell hozzá egy kis gangster rap, fekete humor, és néhány olyan sor, amit a családi ebédnél inkább nem

0: rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. Rosszabb, mint a nyugat. És nem értek el.
1: Két oldalú, mint vad Bill Hickok. Piti bandita, mint a biszki csempész. Krúg, sose tudod, hogy ki van vele. Hazatel

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B. A kisajátító sztorik mindig rizikósak, akkor is, hogyha titeket sajátítanak ki, és akkor is, hogyha véletlenül ti fügtetek rá valakire. Ez vékony jég, még így kora ősszel is. Hozzá a BSV és a nagy bugi azt, hogy always be mine, itt a 96.1 BSFM.

96.1 Bass FM, Rappi-Peppa R&B, Post Malone ebben a dalban nem azt próbálja elhitetni velünk, hogy ő egy rockstar, inkább úgy viselkedik, mint hogyha mindenki a bizonyítékot már rég megunta volna. Kedvenc rádiótokban itt a rockstar.

0: 96.1 Pulse FM, Rap Hip Hop R&B, Farag Bujanka vagyok, és csak rátok várok a következő óra elejéndással itt a Winnie Pooh.
1: Műsorajánló.

0: Szombaton este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. AquaBoost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. AquaBoost.
2: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is! SF Rocky, október 5-ig

0: Network 4. Négyesek neked.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bézze FM, Repi Pepe R&B, persze utólag sokszor rájövünk, hogy nem ezt a pasit kellett volna választani, nem kellett volna annyit tűrni a munkahelyen az undok főnöknek, és az a legfájdalmasabb, amikor mindezt az anyád mondja. Erről szól a Feludő Flódala itt a 96.4 Bézze FM-el.

másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jó. Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szemben megyek, tudom akkor is.

96.1 Bills FM, Ralfi Pepper MB, Tyler Dola nem csak egy márkát jelöl, hanem egy állapotot, amikor már a fizetésnél sem nézed meg az összeget, csak azt, hogy jól áll-e a csomagolás. Én ezzel tudok menni, ma veletek, itt a Sana.

96 egy Bills FM, Refi Pepe R&B. Emlékszem, hogy kislánykoromban nagyon készpénznek vettem a szerelmi sztoriknál, hogy egyszerű a képlet, szeret vagy nem szeret. Idővel pedig aztán az ember árnyalja magának a képet, és olyan kérdéseket tesz fel magának, mint például ti.

ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani héznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani héz.

0: 96.1 Bész FM, Repébe PRMB, köszönöm szépen, hogy jöttetek egész héten velem és a Bészes lüktetéssel együtt. Majd hétfőn újra folytatunk mindent, legyen mindenkinek nagyon szép hétvégéje, és ebbe a péntek délutánba pedig Bréda Biával tudti, hogy beleteszitek a maxot. Itt lesz Pölött Jude Law és a Sötét. Hello, hello!
1: Mikor a sötét a szál, a szíve fáj, ahogy szív. Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, megint fáj a hasam.
2: Megint? Hasfájás, fejfájás, fáradtság. Ha újra és újra visszatér, a Triton Life Medikit segít megtalálni az okot. A Triton Life iskola kezdési támogatással szeptemberben és októberben 20% kedvezmény jár a Medikit vizsgálataira. Triton Life, ahol a gyermeke az első.
3: Autódarú, Kosvéber.
4: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
0: SF Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky. Október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbass turné. Ne maradj le róla!
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk! Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96.4 BFM, Red Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy kedvencemmel megyünk tovább, érkezik hozzánk Kanye West és Jamie Foxx. Ezt tőlük a Goldie Girl a 96.4-en.
1: She take my money when I'm in need. Yes, she's a trifling friend indeed. Oh, she's a gold digger way over time.

0: 96.4 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Tídené pár napja átlépte a 460 ezres követői tábort az Instagram oldalán. Úgy gondolom, hogy ez azért nagyon menő. Pörögjön tőle a Rockstar a 96.4 BSFM-en.
1: Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejtett. Kaja. Rockstar vagyok, ez az életmenetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Nőben sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Jaj, hoppá, ő már éjjel felejtett. Gyere, üljél be, babám.

96.4 Biza FM, rap, hip-hop, R&B. Lola szeretne kérni egy groovy zenét. Mit szólsz az Off-White-hoz, amiben benne van még Beethoven, Hoffi és Lévrak is? Pörög is, itt a Bizen.

napokon nagy baj. Férges a fátoknak a gyümölcse, mindened ami van, anyu mörcse. Nincs-e a caption, te falu bölcse, engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

0: ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.
1: I'm so fresh, man. Y'all scared?

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Beats FM, rap, hip-hop, R&B. Képzeljétek, nem sokára a BSV előtt zenélhetek majd Budapesten. Izgatottan várom, addig is pörögjön a nagy bugival közös Always Be Mine, itt a Beats-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Megan Thee Stallion egy interjúban elárulta, hogy most nagyon nehezen sikerült talpra állnia az utóbbi szakításából. Elmondása szerint teljesen elvesztette önmagát, de most már abszolút jól van. Érkezik ő Glorillával, ez a Wannabe, a BFM.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Drake új albumán, az Iceman-en van egy olyan zene, aminek az a címe, hogy Janice STFU. Tulajdonképpen ebben a dalban az ilyen nevű hölgyeket elcsendesíti, és még szépen fogalmaztam, amit egyébként azóta megbánt és vacsorákat adott a Janice nevű hölgyeknek. Pörögjön tőle ez a track a 96.4-en.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop.
1: Azonnal folytatjuk. Megtekerjük a csípőnket Dash-el és Young Fly-jal az Ó Mammára. Ők indítják a következő órát. Itt a Bass-en.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal. Ha lemaradsz, jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től. Bass Ride. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kosvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Nem látod a gördeszkámat?
4: Én a lavort keresem.
3: A fotel is eltűnt.
4: És a bicikli kormányom?
5: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
4: Mégis mihez?
5: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
6: Megvan már az őszi szetted?
7: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
6: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett. Akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
7: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
9: Új szezon, új kedvencek, itt az idő, hogy lecsapj rájuk. Szeptember 10-e és 13-a között az Allé őszi kuponnapokon 20-50% kedvezménnyel vár számos üzletünk. A kuponokat keresd az Allé Klub abban, vagy a kuponnyomtatópontokon. Allé őszi kuponnapok, szeptember 10-től 13-áig. Részletek allé.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Egy nagy kedvencem pörög, ez 50 Cent alatt Just a Little Bit, úgyhogy én biztosan táncolok rá itt a stúdióban. Pörög is a BFM.

0: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B, bővölt Karol G, feat, Tára, az új albumán hallható például Drake és Bruno Mars is. Most érkezzen a Nicki Minaj-zsal közös Tusza, a Biz-en.
1: ¿Qué pasa contigo? Dímelo.

0: Nehéz közlekedés.
1: 96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Beállt a József körút a 8. kerületben, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Érkezik hozzánk Azaria és Des. Ez tőlük a Rét, a Bizen.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. A Type Sheet című zenében nekem az abszolút kedvencem Travis Scott része. Hogy nektek melyik? Ha van kedvetek, írjátok meg a 0620 96.4 99 99-re. Érkezik ő, Future Metro

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Már is folytatjuk, méghozzá Doja Cattel, akinek nőtt a feat listája. Laróval droppoltak egy nagyon menő zenét. Nem csak a featek, hanem a szóló trackjei is menők. A következő órát az Agora Hills nyitja majd. Itt a Biz FM.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Nem látod a gördeszkámat?
3: Én a lavort keresem.
2: A fotel is eltűnt.
3: És a bicikli kormányom?
4: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
3: Mégis mihez?
4: A győztes járgányhoz.
0: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
5: Megvan már az őszi szetted?
6: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok, a legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
5: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
6: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
5: Árkád.
0: SF Rocky, a Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. SF Rocky, október 5-én a Budapest Arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól.
0: Ferihegy Autó Kft. Budapest, Üllői út 822.
8: Kulacsozol? Unod a sima vizet? A megoldás megérkezett. Aqua Boost funkcionális tabletta. Keresd a boltokban. A víz többé nem unalmas. Aqua Boost.
9: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
10: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Ez a Victory Lab, Fred Ögentől, Skeptától. Itt a 96.4-en.

96.4. 96.4. Base FM. Rap, hip-hop.

0: Tíz közlekedés.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Peti írta meg nekünk, hogy lassú a haladás a Teréz körúton a Nyugati környékén, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Nagyon szépen köszönjük az infót, küldöm neked cserébe Belánótól a Starboyt a Bass-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: Rap, hip-hop, R&B, peace.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

9.34 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-9999-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Sárinak pörög a páncél Betonhofitól. Itt a 90.

96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. A következő zenével viszont elbúcsúzom tőletek, mert Revolution átveszi a stúdiót. Érkezik Laró és a Somebody, itt a Bass-en.

0: 96.4. Beats FM. Rap. Hip-hop.
1: Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben, de most elköszönök, mert Revolution átveszi a stúdiót, méghozzá Bári Meggel, DJ-től és részművestől, itt a Beats-en.
0: Műsorajánló.

0: Superfly. Superfly. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. szeptember 21-ig érvényes!
2: Jön az Etele Shopping Fest! Szeptember 10-e és 13-a között kedvenc üzleteit különleges kedvezményekkel és exkluzív ajánlatokkal várnak az Etele Plázában. Részletekért töltsd le az Etele appot, vagy keresd a kuponfüzetünket. Etele Pláza. Jó helyen jársz!
3: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 7. premier, az új Toyota Yaris Cross Hybrid. Ismerje meg személyesen szeptember 14-e és 19-e között a Toyota nyílt napokon, és használja ki a Toyota 35. jubileumi ajánlatait milliós kedvezményekkel. Az új Yaris Cross és a további Toyota újdonságok most mesés árakon, akár 0% THM finanszírozással és használt autó beszámítási támogatással érhetők el a márka kereskedésekben. Részletek a toyota.hu oldalon.
4: Ritmust váltunk, felpörgünk. Életmód, talkshow, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
5: Csillagom, bomba burkolat és szaniter akció az Invictusnál. Több mint 200 gyártó a legjobb árakon. Nem akadj, hogy nézz be hozzánk. Invictusburkolat.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies!

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárás a 13. kerületben, méghozzá Katona József utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Jabberrel. Tőle is szóljon Stars című dala, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99

96.1 BFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Internet Money, Gana, Don Toliver és Nev Lemonade című slágere után magyar vizekre vezünk. Egy nagyon szép duett, vagy hát tulajdonképpen hármassal megyünk tovább. Jönnek BSV-k, ugye McLeod és Gaben, illetve Nagy Bogi, ez pedig Always Be Mine című daluk itt a Bészen.

94 BFM Rap Hip-Hop R&B Revolution vagyok. Gyertek velünk egészen éjfélig. Tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es telefonszámon. Travis Scott Highest in the Room című dala után pedig Manuellen megyünk tovább. Tőle is szóljon Nostalgia című slágere. Itt a kedvenc rádiótokban a BFM-en. Na gyerünk!

0: 96.4 Beats FM Rap, Hip-Hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is gurulunk tovább a Mester 3-assal, akár mondhatni slágergyárosokkal. A folytatásban érkezik Dash, Young Fly és Azaria közös dala, ez pedig a Bakbak. Már mutatom is, mivel megyünk tovább.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Bakbakba.
0: Műsorajánló.

0: este 6-tól 2 órán keresztül DJ Venommal.
1: Ha lemaradsz,
0: jön az ismétlés vasárnap délelőtt 10-től.
1: B-Side.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: ASAP Rocky. A Don't Be Dumb turnéval Budapesten is. ASAP Rocky. Október 5-én a Budapest arénában. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon. Az igazi Dumbest turné. Ne maradj le róla!
3: Majd elmúlik.
4: Ezt mondtad múlt héten is.
3: Jó, de nincs időm orvoshoz járni.
4: És ha rosszabb lesz?
2: Ne várja meg! A Triton Life szakrendeléseim gyorsan, elérhető időpontokkal, tapasztalt szakorvosokkal és korszerű diagnosztikai háttérrel segítünk. Triton Life, ahol az ön egészsége az első.
5: Nem látod a gördeszkámat?
6: Én a lavort keresem.
5: A fotel is eltűnt.
6: És a bicikli kormányom?
7: Chill van, bro. Csak kölcsön vettem pár cuccot.
6: Mégis mihez?
7: A győztes járgányhoz.
8: A világ legflúgosabb futama újra Budapesten. Red Bull Láda Derby, szeptember 20, Tabán.
9: Megvan már az őszi szetted?
10: Még nincs, de szeptember 10-től 13-ig jönnek az árkád napok. A legújabb trendekkel és kedvezményekkel.
11: Ráadásul 20 000 forint vásárlás felett, akár vásárlásod teljes összegét is visszanyerheted. Árkád ajándékkártyán 200 000 forintig.
10: Részletek az arkadbudapest.hu-n.
3: Árkád.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

94 BSFM Rap Hip Hop R&B, a gyönyörű Shenseeval megyünk tovább, és egy nagyon jó kis feldolgozással Blue Country a Hidden Up Style című dalát dolgozta fel, ez pedig Boss Up című dala itt a BSFM.

0: Pénzközlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 8. kerületben, méghozzá Szent Királyi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább Dash-sel és Young Fly-jal. Tőlük is pörögjön Ó Mama című daluk. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Tanul minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz, tudod, hogy kevés. Nekem ez a 24 óra ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. És R&B. Your smile. 96.4 Bass FM. Rap. Hip hop. R&B.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Beethoven-fival megyünk tovább, és szóljon Angyalok című dala itt a kedvenc rádiótokban, a Bass FM-en.
1: Néha félek, félevő kanálnyi élesztő, bor a lélek.

94.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B. Kapaszkodjatok, pár perc múlva 8 órától indul a Superfly Radio Show, a 94.1 Beats FM hivatalos mix műsora, és mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash, 11 és éjfél között pedig DJ Venom lesz a vendégem, 8 és 10 között pedig játszom nektek egy 2 órás szettet. Most pedig gurulunk is tovább, Outkasték Miss Jackson című daluk után, Valmárékkal, tőlük is Playboy című dalukkal, itt a Beats FM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok. Jó magam, DJ Revolution, a péntek esti házigazda, egészen éjfélig veletek leszek. Jönnek majd vendégem is 10 órától DJ Nes, 11 órától pedig DJ Venom. Most pedig a gyönyörű Aya Nakamura-val és a Jaja-val indulunk meg itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en, a Superfly-ban.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszunk mögött. Jó magam, DJ Revolution, én vagyok a péntek esti házigazda, és így is van ez minden pénteken. 8 órakor elindulunk, egészen éjfélig meg sem állunk. 10 órától ugye jön velem DJ Nash, és 11 órától pedig a vendégem, mint minden pénteken, DJ Venom, igen, őt a halott pénzből jól ismerhetitek. Gurulunk is tovább, nincs megállás, DJ Snake, Selena Gomez, Cardi B, Ozuna, ez pedig a Taki Taki, itt a 96.1 Bass FM-en.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t hallhatjátok itt a 96.4 Base FM-en, a péntek esti mix műsor, egészen éjfélig meg sem állunk, kiváló zenéket betárasztunk már most, 10 órától érkezik ide a stúdióba DJ Nes, 11 óra és éjfél között pedig itt lesz velem DJ Venom, most pedig a jó öreg NG Stone-nal megyünk tovább az I Wanna Thank You-val egy szuper remixben, itt a

DJ Nes, 11-től pedig DJ Venom lesz a vendégem, Chris Brownnal, illetve Tigával is a Halet, mivel gurulunk tovább, utána egy jó kis Tiny Tempo, Jazz Glyn és a Not Letting Go. Hangerő felsrácok, ez a 96.4 Base FM.

0: Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött, mint minden pénteken 8 és 10 között. Jó magam Revolution, vendégeim 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom, most pedig Buster MC és Coil Ray, és az a bizonyos Players Remix itt a Bass FM-en, na gyerünk!

96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is elemez játszunk mögött jó magam DJ Revolution, mint minden pénteken. Péntek esti házigazdaként 8 és 10 között egy 2 órás mixel jövök nektek, utána pedig 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, most pedig Kevin Harris, Frank Ocean és Migoszék, ez pedig a Slide, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en a Superfly Radio Show-ban.

96.4 Base FM Rap Hip Hop R&B. Ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Jó magam, DJ Revolution 8 és 10 között egy 2 órás szettel jövök nektek. 10-től DJ Nash, 11-től pedig DJ Venom a vendégem, és ez minden pénteken így is van. Egy hatalmas visszatérővel, Didivel, és tőle is a Hello Good Morning-a pörgünk tovább. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Base FM-en. Na gyerünk, hangerőt fel!

0: menni még hozzá, érkezik D-Nice, Snoop Dogg és Leo, és az a bizonyos No Plans for Love itt a Base FM-en.
1: Welcome to CQ, D-Nice, Leo.

Kiss FM Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden pénteken a lemezjátszó mögött. 8 és 10 között jó magam, DJ Revolution, én vagyok a pénteki házigazda. Jönnek vendégeim is, DJ Nes 10-től, DJ Venom pedig 11.

0: Most egy picit leállunk, de ne szívd fel magad. A Superfly már is folytatódik. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Base FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Ritmust váltunk. Felpörgünk. Életmód, talk show, zene, közélet. Még több izgalom, még több sport. Minden, amit szeretsz. És még több a megújult csatornáinkon és a streamingen is. Network 4. Négyesek neked.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is, mint minden pénteken, ennél többször nem is tudom elmondani, hogy péntek. Szóval, mint minden pénteken a lemezjátszók mögött 10 és 11 óra között DJ Dash, hello.
1: Szervusz, Rebo, én is üdvözlöm a hallgatókat.
0: Már most egészen jól indulunk, de
1: ugye,
0: mi lesz
1: teljes mértékben.
0: Jó van, egyébként ez így szokott lenni, Nesse, hogy nagyjából megérkezik, bedugja a pendrive-et, azt mondja, hogy kezdjünk, mehetünk, jó, 10-5 az óra, és elszabadul a pokol. Na hát, mi ezt így csináljuk péntekenként. Ilyen a kémia ennyi év után, ami köztünk történt.
1: Ugye? Ne is beszéljünk.
0: Na, miket hoztál nekünk, mivel indulunk?
1: Elszabadult a pokol, mindjárt nyitok egy jó kis 6ix9-nal.
0: Jó, ugye.
1: Mit szólsz hozzá, menj a Superfly Radio Show. You're mad!

0: 96.1 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemezjátszók mögött, mint minden pénteken 10 és 11 óra között, DJ-nes.
1: Oh, yeah.
0: Jó, azért egy DMX után maradunk a D-betűs előadóknál, hát legyen így, oké. Okay.
1: Igen, hát ugye beszéltük az elején, hogy elszabadul a pokol, nem tudom, most valahogy rajtam maradt ez a hip-hop őrület egy kicsit, úgyhogy...
0: Nem baj, az nem bánom.
1: Jó, ennek örülök, akkor menjünk is tovább azzal a bizonyos D-vel, itt a Superfly Radio.

0: 94 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok a Lisa lemezjátszó mögött, mint minden pénteken, 10 és 11 óra között, DJ Nes, telefon, SMS, Viber tudtok nekünk üzenni, 0620-964-9999, van sejtésem, hogy mivel megyünk tovább,
1: ugye?
0: Elhagytuk a D-s előadókat, rámentünk aztán az 5-ös előadókra, és most egy S-es előadó lesz?
1: Hát persze, természetesen, pörgünk tovább, Snoop Dogg-gal itt a Superfly Radio Show-ban.

0: 96.4 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, mint minden péntek este 10 és 11 óra között. A lemezjátszó mögött DJ Nes, aki múlt héten azért jó kis fenékrázósat játszott, most azért bólogatunk azért keményen. Többen írtatok, hogy fenékrázós zenét többek között. Ha jól láttam, igen, Anitának 28. születésnapja van. Drága Anitám, Isten éltessen téged. Azt gondolom, hogy ezt küldhetjük neki is, nem?
1: Igen, úgy gondolom, de azért még egy picit maradunk így az erősebb vonalon, de azért azt hiszem, hogy erre lehet feneket rázni, ha
0: lehet, valaki nagyon lehet. Anita, rázd meg!
1: Anita rázd meg!

0: 96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly Radio Show-t, ahol is ebben az órában, és mint minden pénteken 10 és 11 óra között DJ Nash volt, adja tovább a stafétabotot, ugyanis 11 és éjfél között itt lesz velem DJ Venom barátom. Nonesh, mivel zárod a szettet? Erre nagyon kíváncsi vagyok.
1: Úgy gondoltam, hogy ezért így a végére még egy kicsit elgurítom azt a gyógyszert, úgyhogy egy jó kis GDFR-rel kezdek, aztán lesz egy-két meglepetés, még jó pihenés.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: 94 Beast FM, Rap, Hip-Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show utolsó óráját élvezhetitek, hiszen mint minden pénteken köztudott, hogy 11 és éjfél között a lemezjátszó mögött DJ Venom. Hello, hello!
1: Hello, Revo, nagyon szuper péntek estét mindenkinek!
0: Nagyon-nagyon fincsi kezdés, kíváncsi vagyok, hogy mi lesz még?
1: Jönnek igazi legendák a nyugati és a keleti partról egyaránt, itt lesz velünk Ice Cube, itt lesz velünk Missy Elliott, itt lesz G-Eazy, viszont a short Snoop D-O-W-G-vel kezdjük, és hát azt rebesgetik, hogy lesz az Up in Smoke Tournak folytatása.
0: Nagyon élném.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show folytatását halljátok, mint minden pénteken 11 és éjfél között, ebben az órában DJ Venom. Mivel gurulunk tovább?
1: Érkezik óriás kedvencünk egyenesen a Bronxból, a Terror Squad feje, Fat Joe,
0: yes,
1: aki az utóbbi hetekben, hónapokban podcast házigazdaként próbálta ki magát, és hát remekül áll neki, Jada Kiss-szel ketten mesélnek hamisítatlan New York-i történeteket. Érkezik tehát Fat Joe 96.4-en.

0: mix. Old school tip.
1: BSZ FM, rap, hip-hop, R&B, ti pedig a Superfly Radio Show-t halljátok, méghozzá a péntek esti Superfly utolsó óráját, ahol is elemez játszunk mögött DJ Venom, a mikrofonnál pedig jó magam DJ Revolution, a péntek esti házigazda. Klasszik vizek vagy új vizek? Mivel megyünk tovább?
2: Maradunk még egy picit a klasszik vonalon, hogyha nem is ugrunk vissza a 90-es évek közepéig, mint az előző Ice Cube dal kapcsán. Missy Elliott érkezik, és a Work It Remix 50 Cent-tel közösen itt a 96.4-en.

0: 98.1 Beats FM, Rap, Hip Hop, R&B, ti pedig a péntek esti Superfly Radio Show-t halljátok, ahol is a lemez játszok mögött DJ Velom, a mikrofonnál pedig jó magam Revolution, a péntek esti házigazda, kiváló groove-okba vagyunk, mivel megyünk tovább, Velom?
1: Ezt a kiváló groove-ot pedig az a Mark Ronson készítette, akinek most jelent meg a könyve, amiben a 90-es évek New York-járól mesél nekünk. Ő érkezik itt a Bass-en.

0: 96.1 Beats FM, Rap Hip Hop R&B, zárul már a DJ Venom, DJ Nash és Jómagam Revolution munkatára, azaz a péntek esti Superfly Radio Show. Ne felejtjétek, hétvégén senkit sem hagyunk kiváló mixek és zenék nélkül, hiszen szombaton 8 és éjfél között Breda Bia és Ben Junior húzza el a nótátokat. Na de vissza a valóságba, Venom, nagyon kíváncsi vagyok, hogy egy jó kis Usher után mivel fogod lezárni ezt a szettet, illetve milyen dalok jönnek még, ha esetleg több dal jön.
1: Maradunk egy picit az atlantai vonalon. Usher nagy felfedezője és az a producer, aki több lemezet is készítette, ugyanis atlantai, akár csak maga az énekes, őt úgy hívják, hogy Jermaine Dupri, és a folytatásban egy olyan R&B csapat következik, akiket szintén ő fedezett föl, az ő nevük Jagged Age, és Amerikában több platina lemezt is felakaszthattak a falukra már. A folytatásban pedig egy különleges remix jön a Let's Get Married című trackből, itt a 96.4-en. Remix J.E. y'all Run DMC to the beach y'all

Ez volt már a Superfly. Vésd be! Minden pénteken és szombat este 8-tól éjfélig. Superfly. Holnap jövünk. Peace, brother. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: FM. Rap, hip hop, R&B.
1: Hey!

legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok, leginkább folyton ivott, és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út, türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben, minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi, próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi,

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rá, mindig olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott, és levittem megint a rossz, amit teljesen érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

0: Rap, hip-hop, R&B. Pesten kívül is. BSFM.hu.
1: Jó. A tesóm kérdezi, hogy hova mész. Belemegyek, ne beszélj sokat, mert az utcán nagyon sokat élek.

0: Rap, hip hop, R&B.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Kell az a kell.
1: Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: Magyarországot.
1: Ez a 96.4
0: Beast FM. Rap,
1: Hip Hop,
0: R&B.